0: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
1: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Veil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Veil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša Andre in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se od tam niso nikoli vrnili. Zaradi te traumatične izkušnje se je vse življenje zavzemala za človekove pravice, mir in evropsko
0: nevarnost ni več o tem, da se v holokaustu ne bi govorilo, temveč o tem, da bi se v njem govorilo na napačen način.
1: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejom, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoine delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadnu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji, sama pa je to videla kot priložnost.
0: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
1: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki
0: pogosto se
1: je dejala.
0: Mi zdi, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Veil.
1: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacques Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Veil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval
2: k pravicam žensk. Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
1: To pa niso edini dosežki Simone Veil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
2: Evropa prinaša upanje za napredek.
1: Ko je Simone Veil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Veil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
2: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
1: Leta 1990 je Simone Veil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropske enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več. Sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc – o politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Veil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni, je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Veil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije – združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
3: Er chulishriv trocht er las uchtarain farlament na horpa. O animan fwishtetá ka, is legul rôl rí hortach chas sa farlament, agus gur parsan na polituile tochtach iad. A chulisagad kada yenin siad an ar ira, ke hiad agus conas a hautar iad. Maras aulag dan uchtarain siad na tauchain an chedwad a sgá lua a gohéags na las uchtarain. Rachtailte na tauchain orpach a gachcuig bliana, ach taun an farlament o hochtarán agus lasochtarán gachavlian gale. Tautan an lasochtarán dan chéad lad an terme parlamentach imi uiltaréis na tauchain orpach. Bien an daratauch an aona mi anar govli an galenias DNI, lashli triden derma rachtach. Is fede tauch an da las uchtuan nua rachtail koma, ma agadin das an las uchtuan a fast nua past. Tailien se sin karagas nur glachan las uchtuan a taan ifig post polituil difuil in a hir fein nu in a tir fein, nua chushna ele. Hoile se sin a mi anar fehefe tri, nur a taug Mark Engel fesherau Luxemburg ma las uchtuan. Tauge an onad Eva Kiley on Reig, a debriag as in Parliament, my yola scandal of win, lascura arrogant, agus camilleracht. Is fail the countess na groupi polituilis of Parliament, nu groupa ta denavan deer da in vehu quiddus na fesheri, nu shesheris truchadiv, irahori the fustan and a las orta on anem nu. Conga dauferiat tas the entromlach glano irahori, rudi helian gagashiad nismona lana voti galeer a chatitre valoid rund the dial. Fogrita Tauas was the Caradel Girahoria Ion Tromlach Lan Sahid Valoid. Mavian Liena Nirahoria Iriglo, Nias Eastland on Liena Siachanatal Liena, Rachthoil Tavota Elefes no Canila Kakena, Hana Siachanatal Falka Liena. Mosgan Trio Vota, Tautan a Hirahori Tre Romlach Shim Plee, Ruther Helian Garonita Nadina Ion on Liena Smovoti a Hatcher. Sahas Navkatienta Gamin Koanus Voltaion, Tautar and Tirahori Shinne. An ish agus shingar an olas fe cae a hoan na las uchtarain agus fe chonas a hoataríad, cach mi suil ni sgeire ar a gúr mi agus an olgashi. Rhaen an uchtarain failament na hórpa cúr mi ar le ar an gachar deag las uchtarain. Na príaf húlgashi a ta arha na cúna fa húrt an uchtarain, an a díachtí an a bhéar nu arhi, agus tachtan na anad nu a honad de réir ma ar sgá. Is fédlo cahirlach dian a verhi an am lánacha na parliament a Curragas, rud a chílian gur fédlo sian a oscult a rúna nu a chur a fionri. Ag na sian a son, cymadan siad smachta a chuisi, tugan siad cead cainta das na fesherí, cuirin siad clausúr a ias borach di, cuirin siad cest na chun vóta, agus fógrian siad tarhi na vóti. Fétig na las uachtarain an díach dian a verhi an na parliament a chuma, sa chad vivid an arsiúnta, ag sharmanis, agus a gwaisi riarachain dlí agus aragdish. Gaminic, cílíon sé sin cuairt a thuairt a thíortha nachfuil insinéantas agus buil le hon de Thó Institúid Eile. Ar deire, síon na las uachtaráin ar Bureau of Parliament na Hórpa. Leagan an Bureau síos rialacha chun feidhmiú cuí na Parliament a chin tú. Ala bhíon an Bureau dreacht fa séad na Parliament a chomá agus den sé cintí feidh chuirsí riarachain fóirne agus agriachtúla. Agus cóltí den bhúróh a rán uacha, den na fesherí iarracht a chintú gul na las uachtaráin agus na céistóirí a den a bhandíocht in a grúpi polituile galéir sa Parliament. Sa fad chéilasach, cha hamar súil ar an rólaí hóchtach a taig na las uachtaráin na Parliament na Hórpa. Chun tila dáilamach fes na rólna tóchtacha eile sa Parliament, a bhil an tóchtarán an bhúró agus na céistóirí, éis leis na hagráin eile den trap pod chéiltí sa, bachan an bhéirlegar a bhaint, a phléan na hóver honracha san. Parliament na Hórpa a chur an podchéile sa de láthair. Is féad leat éisteacht le tuile podchéiltaí ar Europarl Radio. Radio Gréasáin, Parliament na Hórpa.
4: Dans l'Union européenne, le secteur agricole emploie beaucoup de travailleurs migrants. Le recours à cette main-d'œuvre est économiquement intéressant. Il permet aux producteurs de limiter les coûts et il crée des emplois saisonniers de qualité. Mais la médaille a son revers. À cause de cette pratique, certaines des personnes les plus vulnérables d'Europe sont exploitées et abusées. Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Et cet épisode porte sur les travailleuses migrantes dans l'agriculture européenne et sur la nécessité d'avoir une approche fondée sur les droits de l'homme et sur l'égalité entre les genres. Une combinaison de différents facteurs rend les migrants particulièrement vulnérables à l'exploitation. Leur situation juridique ou économique les oblige souvent à accepter sans protester que leurs droits soient bafoués. Certains ont une famille à nourrir, d'autres ne peuvent se permettre de quitter leur emploi car ils perdraient le droit de demeurer dans le pays. Des employeurs en profitent pour leur imposer des conditions de travail illégales ou abusives. La libre circulation des travailleurs européens est un droit fondamental et implique l'abolition de toute discrimination en ce qui concerne les conditions de travail. Cependant, une étude commandée par le Parlement européen sur les conditions de travail dans les fermes italiennes et espagnoles révèle que posséder un passeport européen ne protège pas contre l'exploitation dans le secteur agricole. Selon cette étude, certains des travailleurs migrants les plus vulnérables sont des femmes et proviennent d'États membres de l'Est de l'Europe, notamment de Roumanie. Et même si les femmes ne représentent qu'une minorité des travailleurs agricoles migrants, elles sont plus exposées à des dynamiques d'exploitation particulières liées à leur genre. L'étude du Parlement européen décrit le chantage sexuel exercé par des agriculteurs à l'encontre de leurs employées roumaines. Les mères de famille sont particulièrement vulnérables, car les exploiteurs n'hésitent pas à utiliser leurs enfants comme moyen de pression. Les travailleuses migrantes souffrent aussi du manque de logements adaptés en zone rurale, ce qui les rend encore plus vulnérables. Les campements temporaires où sont logés les travailleurs migrants se transforment pour certaines femmes en lieux d'exploitation sexuelle. Comment mettre fin à cette situation ? Pour le Parlement européen, les autorités doivent unir leurs efforts pour changer ce modèle économique fondé sur la vulnérabilité des travailleurs et privilégier une approche fondée sur l'impératif d'égalité entre les femmes et les hommes et sur les droits de l'homme. La marche à suivre est la suivante. D'abord, recueillir des données sur l'exploitation des femmes migrantes dans le secteur agricole. Ensuite, prendre des mesures pour améliorer les conditions de logement et l'accès à la justice. Enfin, assurer la transparence et réaliser des inspections sur les lieux de travail. Dans le contexte de la pandémie, le Parlement européen a adopté une résolution sur la protection des travailleurs saisonniers. Il a également invité la Commission à proposer des solutions à long terme pour lutter contre les pratiques abusives et protéger les victimes. La Commission a répondu à cette demande en publiant de nouvelles orientations concernant la protection des travailleurs saisonniers et a déclaré qu'elle prendrait des mesures supplémentaires. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de son think tank.
5: Quem ajudou a construir a Europa de hoje? Não foram apenas as instituições e os tratados, também foram as pessoas. Por trás de todos os passos rumo à integração europeia estão pessoas que defenderam a democracia, promoveram os direitos humanos e ajudaram a aproximar as nações.
6: Para reconhecer o seu contributo, o Parlamento Europeu criou uma nova distinção, a Ordem Europeia do Mérito. É a primeira condecoração civil deste tipo atribuída por uma instituição europeia. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anunciou os primeiros laureados.
5: Europa sempre se fez de mulheres e de homens notáveis de toda a sociedade, que tiveram a coragem de superar o nosso passado turbulento, colmatar as clivagens, derrubar barreiras e ditaduras, superar crises para fazer a diferença no nosso continente e construir um futuro melhor. Este compromisso de construir a Europa merece ser reconhecido. E foi por esta razão que o Parlamento Europeu criou a Ordem Europeia do Mérito para homenagear as pessoas que não acreditavam apenas na Europa, mas que ajudaram a construí-la.
7: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
6: A lista de laureados demonstra que é possível contribuir para o projeto europeu de muitas formas, em domínios tão diversos como a política, a diplomacia, os direitos humanos, a ciência e a cultura. A distinção mais elevada é a de membro distinto da Ordem Europeia do Mérito. Foi atribuída à antiga chanceler alemã Angela Merkel, ao defensor da democracia e antigo presidente polaco Lech Walesa e ao presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky. Vários outros dirigentes e personalidades foram reconhecidos como membros distintos ou membros da Ordem Europeia do Mérito. Incluem antigos presidentes, políticos, trabalhadores humanitários, cientistas e artistas que deram um contributo significativo para a integração e os valores europeus. Entre eles contam-se ainda a antiga presidente da Irlanda, Mary Robinson, o chefe José Andrés, reconhecido pelo seu trabalho humanitário, e os membros da banda irlandesa U2.
5: O prémio foi criado em 2025 para assinalar o 75º aniversário da Declaração Schuman, momento que é amplamente reconhecido como ponto de partida para a União Europeia de hoje. Porque a UE é mais do que as suas instituições ou políticas, é também a história das pessoas que acreditaram e ajudaram a torná-la uma realidade.
6: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, visite o nosso sítio web.
3: Peda ac y pol tŵl y togain, ys oldo yn galeir gyda glach ag an chym star wylsa, taw y ffarlament na hwyrbyd fe fod o'r cochytyn, eich trawr i hwyrtach dy fwynt o'n chofabl. Tá trí húlán vóra rivh na Bellsteid galéir. Dúlán na Siachána, dúlán na Sírse, agus dúlán an Rahúnis. Agus is léir nach féidir aigehúrt ar hacht féidin gan éor po chaháin. Sé sin a bhéle ráig Simón Véil in 1869 nuair cepagí ina céadúchtarán ar Phailament na Hórpa a tóg díruch. Chauvige kennerucht le rôl Phailament na Hórpa mar rod a chóchi ang an úm. Hachig sí leis an déan lachas, dibrig sí ar son cheart an dinne, agus níor thug sí a drim riamh dá creúint gur bhí éantacht na Hórpa an náit a bhí inte. Níos mó ná dahad blian níos déaní tá a hairucht fós níos leidhan á riamh. Tá dacrochtaí ag an éantas orpach fós a thug an dúlán na héantachta, mar thompla tennis polatúil, égósíocht ach na mích, agus cínlachtaí ag a heor nach a féin agus níos fuidé a géin. Tá séhrúna Siachána na Sírse agus an Rathúnais a gríláir i déal agus éanúlacht na Hórpa a gcónaí. Tá ag éisteacht le sreas speisialta dar bodchréile, stair agus fíricí. Ins na hagrán sá pléimid scéalta na bhar agus na mban a bhí freagrach as Forbert na Hórpa féin, a féanúlacht agus a lóchana. Siad sá na máfacha agus na hafracha a bhí ag an éantas. Níiad faoi túsachar leis an tre speisialtas ag an leabhart féh bhean an a speisialta ar fad, Simón Véil. Luirtear mar dhuine is na máfacha sá a bhainnig an téantas go minicí, ach tá níos móna an falltíocht i gceist le na hairicht. Réiteach sí an balacht bhanná i roil cheanireachta, agus is éisim leir úntach fósaí den a léimnacht agus den mhisneach. Rugadh Simón Véil ar an dríolá déag de bhíil 1906 in níos na Fraince i dáileach giúdach saolta. Nuair bhí sé ó, bhí sé anna hóga le bheitthe fólam agus bhí tuiscint láidir ce ar an gceartas, rud a fuair sí óna tuismathóirí André agus Yvonne. A chur an dara chugad domdais teach go brúdóil ar a háige. Chabhan go stapúí nuair bhí sé sé bliana deagdíis agus díbriad go hásfatsaí in éanacht lena máthair agus a drafúr. Tháina sé slánas ó fás na gompaí Gaving, ach faréir, níor bhólaigh an scéal de go leir dá teilech, a máthair, a heair agus a drathair in san áireamh. Is ón tráma san a dascar an dóthacht a bhí acé ar feagas saol i le cheart an duine i lena Siachána agus i le éantacht na Hórpa. Ní bhainean an chantóir de thuile le gan bheith leabhart ar na losca, bhainean sí le bheith leabhart fé ar an tslíomhaí cheart. Fós sí Antoine Véil sa bhliain 1906 agus bhí trúr Macacá. Ó 1909-1903 bhí cónaí ar an dáile chóg sa Chearmáin. Áitar ibrig Antoine de Chonsalacht na Fraince in Víos Badna ar dús agus an son in Stuttgart. Chuir sé sin úna ar chuide áirithe lé ach bhreiste sé gur deis a bhí ann. Bhí mar lán cinnte fesa. Mar an éireacht le buaitóirí 1905 a bhaintras tapig agus amláin a bhaint amach leis an Ghearmáin ní leisfí críochtaí na Hórpa a bhí dailte hana ó iarthar go hiarthar agus do bhaíoch an domhna dro cuinlacht nua a bheith níos tubaistí fós dá na cína bhí ann Riveson. Tréis de fila ar an Frank bhain si céim amach ó rábhan dlí a Boris. In 1906, d'éirigh leis a scrúdú náisiúntach an bheith na giústaíis as chuis isteach an údarás riarachain frisúin na Franca, cuid den áracht dlí agus cuirt. In íag san, dhéan si dulchan cín súntasach ó thar fheosachar ar rálaí ins na prisúin, agus ar an tlí a caithag leis na prisúnaig. Fé 1904 bhí si na stiúrathóir gnóthaí sé bhíalta, agus bhí si tacú go láidir le cearta na mann. Chauvig sí le cearta cóanna cintú de bhafacha a gúisí dlí teilig, as d'éirigh le cearta ochtála a bhaint amachta bhaná. In 1906 ceapag ina hádrúnaí ar ard chóile na mRathúna sa Ranchi. Bhí a garm réim anna éachtach, go háirithe ó tháirla raibh sin is dacra fós de bhaná an gáthachar an uil sa pholaitíocht ag an am. Nuair cuirg ceistar hí fé bhaná sa pholaitíocht dúirt sí, is minic gur cheapas gur bhanmise dúsáidtí mar leiscéal. Gacháit a chuas, chula, gan áras tuga méid an deist a bhaná bheith páirteach, nach sampla dá le héadí Simón Véil. Ó 1904 gan 1906 bhí sí na Harris Lointe sa Rank fis dúir na bríomhharí Jacques Chirac agus Raymond Barre. Sa fasan bhuaigh sí ghach lí cheannradaíocha chun cín. Leis an géad cheann in 1904 dena gan rig ginúint níos an rachtana. Leis an dara cheann in 1906 fágadh go raibh an ginmhilla dleathach sa Rank. Bhí cheistí sanna raibh conspóid íochfar bhaint le agus a dag go díirí ag úsaithe géire ar Véil. Den aina nó lán san dasca dlí as a dinga bhailteacht, dlí a cheúirtar ó thin mai dheolair a thionnachar a cheart an amán. Ní thug an éon bhean fé dhin mhilla le glundar ina crí. Ní gá ach éisteach le maná. Is tragáid a bhíon sa ó na gcónaí. Is tragoid vient on agoni, agus is tragoid vega on agoni. Ach bavona son chanachar Simone Veil. In eduk shachto she, hug she kosker chav tabach in art na publi aira hestach, agus hug she aiger riechtenish quorum slainte gyantar huahe. She an orb and dochus than dulcan keen. In eduk shachto ne, nor capug Simone Veil, mein kid van ochtavan er filament na horpa. Bhí an orb fós a tachuithi féin tar éis sciúr seo an chogag. Bócháid húntas a chiombalachí. Bhí Bannon Frank a tháinig slán ón il lasca agus a chreidin san éantacht i gceannas ar Institúid Ghrinlachach Nua Hoffa a raibh sé geist le cór thar thiornacha a chathú as i chintú nach dáilocht tubaistí na staire an athuair. Bhí an orb a hatógant agus ag féchant ar bhacha geist le bheith ina mórain éantathe tar éis na mlíonta fada do dheilt agus scrís. Ní hua angur bhí Simone Veil an chéad bhean a bhí ag gceannas ar Institúid do chud naontais Eorpaig, ach bhí an chéad ucht a bhean ar Parliament na Eorpa ina raibh fisiúí ar bhíad na vótálathe seachas na Parliamentí náisiúnta a thóg a díreach iad. Agus bhí si a gríláir an athraithe son a dro an den leithis. De linga ucht a bhánachta, bhí an chéad bhean ar brunag an gradam mórla rá dúir Charlemagne orthi. Tar éis a ucht a bhánachta, bhí si an las cathíorlach agus an son na cathíorlach ar an grúpa liberálach sa Parliament. Rud a léirigh a dúfracht le chuis na Eorpa a ríist. Níor cheart daine gon darúdaí ina bhríomh, go bhféadfadh sé tá luint lá éigint go mbeidh míisne ar na daoine a bheadh fé chois. In éadag nócha ceapadh Simone Veil mar chuálta do chuiste sealdach na Parlamente am aithean tú na Gearmáine. Chuir a taithí go mór le hobar an chuiste san. Mar chuine tháinig slán as an Alaska, iarrócht do bhan do chud Parlament na Eorpa, agus ban ar caiil agus tuis mhóirí agus a drathar a gompa gaving, chabhaigh go dácha an a farsanta leis an brósas. Bé a creduint go raibh orb éantathe ríthóchtach an cogad domhanda eile a chosc a bhuanlaigh an dúthrucht a bhí acé i le éantacht na Eorpa. In anóin gach ar chaiil si le ling an chogaig ní raibh aon olcacid an Gearmáin. Ina áid son bhí si páirteach sa chine a éantú na Gearmáine a úsáid mar chlí chun cadmhamh agus éantacht a spreaga idir lár agus iarthar na Eorpa. Spreag an chuiste san am aithantú na Gearmáine rá chógáil idir rialtais, cean amháin fé aontas polaitiúil, agus cean eile fé aontas ach na míochas airgadíochta. Mar chlosú ar an dara chógáil tháil a cruinniú mullaigh Maastricht ag deireadh 1901, áitar aontaíodh cura bhfeidhm chonra Maastricht, an chonra linar bunaíodh an taontas. Mórócht ar an Parliament na Eorpa, chun síos an aontas. Fachtasóir gona an rith hermítachis, agus cosantóir cheart an amann. Tá teachtaracht féhaná agus féin rith hermítachis fós ábharthe sa látá na bhán. Is mar sin a leabhar Antonio Tajani, iarrócht an Parliament na Eorpa fúthi. Cailg Simone Veil ina tig féin ar an druchúlád bhí an bheithimh 2016 agus i néimlíonthe sa 8 díis. Go dtí deire a saol fhrid siar san na siocháine, na haontachta agus cheart an duine. Ian si túir mí polaitiúile, ideolaíochtaí agus tíortha éagsúla a thuaidh le chéile. Go dtí an látá na bhán is léiríoí ar bhanna an aontais Eorpaig, aontaithe san éagsúlacht. Sé Eorpáil Radio, Radio Gréasáin Parlament na Eorpa a chur an podcast sa de láthair.
8: Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa, Európa Tanács.
9: Ön is tanácstalan? Ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni közöttük. Sokakat megtévesztenek a hasonló nevek, pedig három különböző intézményről van szó. Lássuk egyenként, hogy pontosan mivel foglalkoznak.
8: Kezdjük az Európai Tanáccsal. A 27 uniós tagország állam, illetve kormányfői alkotják, így például tagja a magyar miniszterelnök, a német kancellár, a francia elnök, az olasz miniszterelnök, és így tovább. Mindegyikük saját országa képviseletében egyenrangú félként vesz részt az intézmény munkájában. Az Európai Tanácsnak állandó elnöke van, akinek megbízatása 2,5 évre szól. Mandátuma egyszer újítható meg. 2024 óta António Costa, Portugália korábbi miniszterelnöke tölti be ezt a tisztséget. Az Európai Tanácsnak emellett az Európai Bizottság elnöke is tagja.
9: Az intézmény évente legalább négyszer ülésezik, hogy meghatározza az Európai Unió politikájának irányát és prioritásait. Uniós jogszabályokról nem tárgyal vagy szavaz. Az a feladata, hogy felhívja a figyelmet az EU szempontjából fontos problémákra, és felvázolja a megoldásukhoz szükséges lehetséges lépéseket. Váratlan eseményeknél és válsághelyzetekben ott áll a kormányrúdnál. Gondoljunk csak az ukrajnai háborúra, a koronavírus világjárványra, a Brexitre vagy a pénzügyi válságra. Emellett az Európai Tanács javasolja és nevezi ki a jelölteket számos magasrangú uniós tisztségre. Például az Európai Központi Bank élére, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottság elnöki posztjára.
8: Könnyű összetéveszteni a nevét a két másik tanáccsal. De van egy trükk, ami segíthet. Jegyezzük meg a következő mondatot. Az Európai Tanácsban Európa vezetői teszik ki az íre a pontot. Erről biztosan eszünkbe fog jutni, melyik intézményről van szó és mi a feladata.
9: Az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Tanácsának egyaránt a brüsszeli Európai Épületben van a székhelye. Ez utóbbi, tehát az Európai Unió Tanácsa foglalkozik a napi szintű jogalkotási munkával. A miniszterek tanácsának is hívják, mert az egyes uniós tagországok kormányainak szakminiszterei vesznek benne részt. Hogy melyikük, az attól függ, hogy éppen milyen szakpolitikai terület van terítéken. Pénzügyekről például a gazdasági és pénzügyminiszterek, jogi természetű kérdésekről pedig az igazságügyminiszterek tanácskoznak. Üléseiket az a miniszter vezeti, akinek a tagországa az adott időszakban a tanács soros elnökségét adja. Rotációs alapon fél évente más-más tagország veszi át a stafétabotot.
8: Az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlament mellett az Európai Unió társjogalkotója. Az uniós költségvetést is közösen fogadják el.
9: Hogyan lehet a legkönnyebben megegyezni, kik ők? Ez az egyetlen a tanácsok közül, amelynek szerepel az Európai Unió a nevében. És az egyetlen, amelynek két neve is van, hiszen a miniszterek tanácsának is hívjuk. Ebből rögtön tudjuk, kikből is áll és mi a feladata.
8: És végül nézzük az Európa Tanácsot. Nem uniós intézmény, hanem önálló nemzetközi szervezet. Mind a 27 uniós ország a tagja, de jóval több ország alkotja, mint az Európai Uniót. Tagja például az Egyesült Királyság, Törökország, Svájc és Liechtenstein is, hogy csak néhányat említsünk. Összesen 46 ország.
9: Az Európa Tanács 1949-ben alakult, a legrégebbi kormányközi szervezet Európában. Székhelye Franciaországban, Strasbourgban van, ahol az Európai Parlament hivatalos székhelye is. Amíg nem volt saját épülete, a parlament az Európa Tanács főépületében, a Palais de l'Europe-ban tartotta plenáris üléseit.
8: Az Európa Tanács fő feladata az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme. Saját igazságügyi hatósággal is rendelkezik, ez pedig az Emberi Jogok Európai Bírósága. Itt tehetnek panaszt azok a polgárok, akik úgy vélik, hogy hazájukban megsértették a jogaikat, és ott már az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítették.
9: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának anyaintézményeként az Európa Tanács azon dolgozik, hogy ne is forduljanak elő ilyen emberi jogi jogsértések. Először is nemzetközi egyezményeket hoz tető alá, amelyek jogilag kötik az aláíró részes feleket. Az első és legfontosabb ezek közül az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amely az intézmény tevékenységének sarokköve. Az Európa Tanács összes tagja aláírta. Felsorolja azokat az alapvető jogokat és szabadságokat, amelyek védelemre szorulnak.
8: Az Európa Tanács figyelemmel kíséri ezeknek a jogoknak a helyzetét az összes tagállamában, és ajánlásokat ad ki, ha valamely területen hiányosságot észlel. Szót emel például az erőszak, a korrupció, a rasszizmus, az embercsempészet, a terrorizmus ellen, valamint a szólásszabadság korlátozása és a választások tisztasága kapcsán.
9: És hogy nem uniós szervezetként hogyan tudjuk a legkönnyebben megkülönböztetni a két másik tanácstól? Földrajzi értelemben gondoljunk Európára, kontinensként. Ennek a nemzetközi intézménynek több európai tagja van, mint az Európai Uniónak. Magának a kontinensnek a neve szerepel az elnevezésében, íképző nélkül.
8: Összefoglalás

2024-ben az Európai Parlament a gondolatszabadságáért küzdők Szaharov-díját Maria Corina Machado-nak és Edmundo González Urrutiának ítélte oda. Maria Corina Machado a venezuelai demokratikus erők vezetője, és Edmundo González Urrutia, Venezuela legitimként elismert elnöke, a szabadságukért és a demokráciáért küzdő venezuelaiakat képviseli, legyen szó az országban vagy az országon kívül élőkről. Maria Corina Machado 2023-ban megnyerte a hazájában rendezett elnöki előválasztásokat. Ennek megfelelően a demokratikus ellenzék elnökjelöltjeként indulhatott volna a 2024-es választásokon. Miután azonban a venezuelai rezsim önkényesen eltiltotta mindennemű közhivatal betöltésétől, új jelöltet kellett állítani, aki Edmundo González Urrutia lett. A 2024 júliusi választások előtti időszakban a rendszer az elnyomás legkülönfélébb eszközeit vetette be. Többeket letartóztattak, eltiltottak hivataluktól, vagy emberi jogaikban sértettek meg. Az ország hivatalban lévő elnöke, Nicolás Maduro kihirdette választási győzelmét, melynek hitelességét több független megfigyelő szervezet, köztük az ENSZ is vitatta. Az Európai Parlament egy 2024. szeptemberi állásfoglalásában Edmundo González Urrutiát ismerte el Venezuela legitim elnökének. A választási csalás szülte tiltakozások és az azt követő politikai elnyomás miatt Maria Corina Machado az életét féltve bujkálni kényszerült. 2024. szeptember 2-án a venezuelai bíróság elfogató parancsot adott ki Edmundo González Urrutia ellen, amely nemzetközi szintű felháborodást váltott ki. González kénytelen volt Spanyolországba menekülni, ahol menedékjogot kapott. A másik két jelölt a következő volt. A közel-keleti béke előmozdításán fáradozó Women Wage Peace izraeli és Women of the Sun palesztin mozgalom, illetve azok társalapítói, valamint dr. Kubad Ibadoglu azerbajdzsáni akadémikus és korrupció ellenes aktivista, akit 2023-ban letartóztattak, mert bírálta hazája olaj- és gáziparát és jótékonysági alapítványt hozott létre az ellopott közpénzek visszaszolgáltatására. A gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. A díj Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről kapta a nevét, aki az emberi jogok védelmének szentelte az életét. Az elismeréssel 50 ezer euró pénzdíj is jár. Ez az adásunk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.

0: vel kapcsolatos elképzeléseit egy 2025. január 29-i sajtókonferencián ismertette, ahol a következőket mondta.
1: I want to be very clear, we have a plan.
2: Teljesen egyértelművé szeretném tenni, hogy megvan a stratégia, megvan az ütemterv és megvan a politikai akarat. Mostantól kezdve minden a gyorsaságon és az egységen múlik. A gyorsaságunkon, mert a világ nem fog ránk várni, nekünk kell nagyobb sebességbe kapcsolnunk. És az egységünkön, mert különben hiába a politikai akarat.
1: And unity is important to really implement this political will.
0: Néhány nappal később, februári plenáris ülésén a parlament megvitatta az új tervet a bizottság és a tanács képviselőivel. Adam Szwapka, Lengyelország európai ügyekért felelős minisztere az ülésen a következőket mondta.
3: The time has come to act decisively.
4: Eljött a tettek ideje. A globális kihívások közepette közösen kell helyreállítanunk az EU versenyképességét. A tavalyi budapesti nyilatkozatban a vezetőink megadták az irányt az EU versenyképességének javításához. Örömmel láttuk, hogy az ott megfogalmazott 12 ösztönző az iránytűben is visszaköszön. A tanács ezért üdvözli a versenyképességi iránytűt és a többi bizottsági kezdeményezést, amelyek a tagállamok igényeire válaszul születtek.
3: To the calls made by member states.
0: Összefoglalva, a versenyképességi iránytű egy ambíciózus terv Európa versenyképességének növelésére és a jólét fenntartására. Az EU az innovációra, a dekarbonizációra és a biztonságra összpontosítva szeretne világelső lenni az új keletű technológiák kifejlesztésében és meghonosításában, és egyúttal klímasemlegessé válni. Az iránytű nyomán születő jogszabályok révén a tervekből valóság lehet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europal Radio weboldalán.
5: Réfléchissez un instant aux lieux qui vous ont le plus marqué lors de vos voyages. Souvent, ce ne sont pas seulement les musées ou les théâtres qui restent en mémoire, mais la musique entendue au détour d'une rue, un festival découvert par hasard ou l'ambiance particulière qui règne sur une place. Partout en Europe, la culture joue un rôle essentiel dans l'identité des villes et des régions. Les festivals de rue, les concerts locaux et les projets artistiques participatifs sont autant de contextes qui rassemblent et aident les villes à se développer. C'est précisément cette idée qui est au cœur de l'une des initiatives culturelles les plus emblématiques de l'Union européenne, les capitales européennes de la culture. Le programme a été lancé en 1985 par Mélina Mercouri, qui était alors ministre grecque de la culture, et son homologue français, Jack Lang. Leur idée était simple, mais ambitieuse. La culture pour rapprocher les Européens. La toute première capitale européenne de la culture a été Athènes en 1985. Depuis, plus de 70 villes à travers l'Europe ont reçu ce titre, comme Paris, Marseille, Lille, Bruxelles ou Anvers, pour n'en citer que quelques-unes.

0: egy tisztség, melynek elnevezése egy kicsit a régi időket idézi. Ez a Questor. Nem hallott még róla? Nem csoda, hiszen nem gyakran esik róla szó. A Questorok mégis elengedhetetlenek az Európai Parlament megfelelő működéséhez. A Questorok tagjai a parlament elnökségének, amellyel sorozatunk egy másik epizódjában már részletesebben foglalkoztunk. Az öt Questor alkotja a Questorok kollégiumát, amely rendes körülmények között havonta egyszer a plenáris ülések alkalmával ül össze. A Questorok kollégiuma a képviselőket és munkakörülményeiket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. Ide tartozik például a képviselők orvosi ellátása, utaztatása, irodai berendezései, gyakornokai és nyelvtanfolyamai. Röviden, minden, ami az európai parlamenti képviselők munkájához hozzátartozik. Ahogy az első női Questor, Anne Sander a 2024 májusi parlamenti nyílt napokon fogalmazott,
1: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper du fonctionnement interne.
2: Lényegében öten vagyunk, képviselők, akiket az Európai Parlament azzal bízott meg, hogy az intézmény belső működésével foglalkozzanak. Tehát a mi feladatunk meghatározni a beléptetési és az ügyviteli szabályokat, valamint az étkeztetésre és a képviselők pénzügyi jogosultságaira vonatkozó szabályokat. De a parlament belső működtetésén kívül egyfajta szakszervezetként is funkcionálunk a képviselők számára. Mi képviseljük őket. Ha a házon belül bármivel kapcsolatban gondjuk akadt, hozzánk fordulhatnak. Segítünk nekik például az adminisztrációval való eredményes ügyintézésben.
0: A Questorok személyéről az Európai Parlament szavaz, elnökének és 14 alelnökének megválasztását követően. Háromfordulós titkos többségi szavazással választják meg őket. Az első két fordulóban a szavazatok abszolút többsége szükséges, a harmadik fordulóban elegendő az egyszerű többség. Az abszolút többség a leadott összes szavazat több mint felét jelenti. Az egyszerű többséghez ezzel szemben csak az szükséges, hogy valamely jelöltre többen szavazzanak, mint a többire külön-külön. De egyáltalán ki jöhet szóba, mint jelölt? Nos, Questornak egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő jelölhet egy képviselőt. A Questorokat a parlament elnökéhez hasonlóan 2,5 évre nevezik ki. Az elnökség munkájában tanácsadói minőségben vesznek részt, szavazati joguk nincs. Ugyanakkor joguk van javaslatot tenni az elnökség által hozott bármely szabály módosítására vagy szövegének átfogalmazására. A Questorok tevékenységével kapcsolatban minden más képviselőnek jogában áll kérdést feltenni. Kíváncsi, kik alkotják jelenleg a Questorok kollégiumát? A tagok listáját és hatásköreit megtalálja az Európai Parlament honlapján. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
3: Immaginate un mondo in cui studenti ed educatori possano spostarsi facilmente da un paese all'altro, arricchendo le loro esperienze e allargando i loro orizzonti. Questo è l'obiettivo che l'Unione Europea vuole raggiungere attraverso lo Spazio Europeo dell'Istruzione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo di come l'Unione Europea vuole rendere l'istruzione accessibile a tutti, puntando anche sui programmi di mobilità per l'apprendimento. Lo Spazio Europeo dell'Istruzione è un'iniziativa che punta a rafforzare la cooperazione, promuovere la mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione e creare sistemi educativi più resilienti e inclusivi. Uno dei suoi pilastri è il potenziamento della mobilità per l'apprendimento. L'obiettivo è di superare ostacoli come limiti economici, mancanza di informazioni, competenze linguistiche inadeguate e oneri amministrativi. Scopriamo insieme com'è nata questa iniziativa. I leader europei hanno approvato l'idea di uno spazio europeo dell'istruzione al vertice sociale

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: U Evropskom parlamentu postoji funkcija čiji naziv zvuči zastarjelo. Kvestor. To vam ništa ne znači. Nije ni čudo, o toj se funkciji ne govori često. No kvestori su ključni za rad Europskog parlamenta. 5 kvestora radi u predsjedništvu, upravnom tijelu o kojem smo govorili u prethodnom podcastu iz ovog serijala. Zajedno čine kolegi kvestora i sastaju se otprilike jedanput mjesečno, tijekom plenarnih sjednica. Kolegi kvestora, tijelo je Europskog parlamenta nadležno za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na zastupnike i njihove radne uvjete. Tako je, na primjer, odgovorno za liječničku službu, prijevoz, raspodjelu ureda, stažiste, pa čak i za tečajeve jezika. Ukratko, sve što se izravno tiče eurozastupnika. Kako je objasnila bivša prva kvestorica Anne Sander tijekom dana otvorenih vrata Europskog parlamenta u svibnju 2024.
2: En gros, nous sommes 5 élus.
3: Nas je 5 izabranih dužnosnika koji se bavimo unutarnjim funkcioniranjem Europskog parlamenta. Dakle, to znači da vodimo računa o reguliranju pristupa, uvjetima rada, menzama i financijskim pravima zastupnika. Osim što interno olakšavamo rad parlamenta, mi smo na neki način i sindikat zastupnika. Mi ih predstavljamo. Naprimjer, kad postoji neki problem, zastupnici se obraćaju kvestorima, a mi im nastojimo olakšati odnose s upravom.
1: Europski parlament bira kvestore nakon što izabere svojeg predsjednika i 14 potpredsjednika. Kvestori se biraju tajnim glasanjem u 3 kruga. U prva 2 kruga potrebna je apsolutna većina, dok je u posljednjem krugu dovoljna relativna većina glasova. Apsolutna većina znači više od polovine svih danih glasova, dok relativna ili obična većina znači najveći broj glasova koje je neki kandidat dobio u usporedbi s ostalima. A kako se kandidirati za tu funkciju? Kandidate za kvestore predlažu klubovi zastupnika ili skupine od najmanje 40 zastupnika. Mandat kvestora, kao i ostalih članova predsjedništva, traje 2,5 godine. Kvestori imaju savjetodavnu ulogu u predsjedništvu. To znači da pomažu predsjedništvu savjetima, ali ne sudjeluju u glasanju. Mogu, na primjer, davati prijedloge za izmjenu ili doradu dokumenata koje donosi predsjedništvo. Naravno, svi zastupnici mogu postavljati pitanja o aktivnostima kvestora. Više informacija o sastavu i odgovornostima kolegija kvestora potražite na internetskim stranicama Europskog parlamenta. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal Radio.
4: Kull sena it-tneġġi tal-arja jikkawża mejjiet ta' eluf ta' mwiet prematuri madwar l-Unjoni Ewropea. Għandu rabta mal-mar tal-qalb, problemi respiratorji u anke l-kanċer. ċerti sustanzi neġġiża jistgħu jagħmlu ħsara lid-DNA tagħna. Fil-waqt li oħrajn ibaxxu l-kwalità tal-ilmaw tal-ħamrija u jagħmlu ħsara lill-ekosistemi. Sa dan it-tant it-tneġġis akustiku qed jiżdied, speċjalment fil-bliet. U mhux jaffettwa biss il-livelli ta' raqat u stress, iżda wkoll is-saħħa fit-tul tagħna. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nkunu qed nieħdu nifs fil-fond u nitkellmu dwar it-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku fl-Unjoni Ewropea. Se nkunu qed niddiskutu wkoll kif l-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tnaqqas l-impatt ta' t-tniġġis fuq saħħitna u fuq l-ambjent.
5: Il-ġrieda kontra t-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku miex qed isseħħ b'mod iżolat. Hija parti mill-qafasusa tal-politika ambientali tal-Unjoni Ewropea li għandha l-eruq tagħha fit-Trattati tal-Unjoni Ewropea. Hija nfassla biex tipproteġi s-saħħa tal-bniedem, tippreserva r-riżorsi naturali u tippromuovi l-iżvilupp sostenibbli. It-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku huma oqsma ewlenin ta' priorità f'din l-istrateġija ambientali flimkien mal-azzjoni klimatika, il-biodiversità u tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari. Fil-qalba ta' dan kollu hemm il-pjan ta' azzjoni ta' t-tniġġis żero. Dan huwa l-pjan direzzjonali tal-Unjoni Ewropea biex jitnaqqas it-tniġġis dan-nus u tinħoloq Ewropa aktar b'saħħitha u aktar sostenibbli.
4: Ejja nibdew bil-kwalità tal-arja. L-Unjoni Ewropea għandha regoli stretti fis-seħħ, magħrufa bħala direttiva dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent. Dawn jistabbilixxu limiti fuq sustanzi niġġiża bħall-partikoli fini, l-ossidu tan-nitrogenu u l-ozonu. Id-direttiva tirrikjedi li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimmonitorjaw il-kwalità tal-arja, jippubblikaw id-data u jaġixxu jekk inqabżu l-limiti. Fl-2024 ir-regoli ġew riveduti u bekk l-istandards tal-Unjoni Ewropea tqarbu lejn l-aħħar rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa. B'mod partikolari, id-direttiva riveduta tnaqqas il-limitu annwali għal materja partikolata fina b'aktar minn nofs. Din hija waħda mill-aktar sustanzi niġġiża perikolużi. L-Unjoni Ewropea tistabbilixxi wkoll limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet għal sustanzi niġġiża ewlenin u tadotta regoli speċifiċi għal setturi bħall-industrija, l-agrikoltura u trasport. It-trasport bit-triq ilu ħafna sors ewlieni ta' tniġġis. Matul is-snin l-Unjoni Ewropea ssikkat l-istandards tal-emissjonijiet li jkopru l-karozzi, il-vannijiet, it-trakkijiet u l-karozzi tal-linja. Dawn l-istandards jinkludu limiti aktar stretti għall-ossidi tan-nitrogenu u għall-partikoli fini. Dawn japplikaw għall-vetturi bil-petrol, bil-diesel, ibridi u anke elettriċi. U dan ma joġbis ta' trasport bit-triq, l-Unjoni Ewropea aġixxiet ukoll biex naqqas l-emissjonijiet mid-baħir u mill-avjazzjoni, inklużi regolamenti ġodda dwar il-fuel sostenibbli u d-baħir ekoloġiku bħala parti mill-istrateġija USA tagħha dwar il-klima. Fl-industrija, id-direttiva riveduta dwar l-emissjonijiet industrijali setgħin biex jitnaqsu l-emissjonijiet minn siti industrijali u minn aziendi agrikoli kbar. Ir-regoli ġodda se jidħlu fis-seħħ fl-2026.
5: U issa ejja nitkellmu fuq it-tniġġis akustiku. Kwistjoni inqas viżibbli iżda daqstan dannuża. Madwar wieħed minn kull ħames Ewropej huma esposti għal livelli ta' storbju li huma kkunsidrati bħala mhux sikuri l-aktar minħabba traffiku. L-istorbju kroniku jista' jikkawża stress, disturbi fl-irqad u mart kardiovaskolari. Dan ifixkel ukoll l-annimali selvaġġi. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2002 dwar il-ħsejjes ambientali tirrikjedi li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimmappjaw il-livelli tal-istorbju u jiżviluppaw pjanijiet ta' azzjoni. Sar progress, iżda mhux biżejjed. Skont il-pjan ta' azzjoni ta' tniġġis żero, l-Unjoni Ewropea għandha lan li tnaqqas l-att ta' persuni affettwati mill-istorbju kroniku ta' trasport bi 30% sal-2030. Jekk ma jiġux introdotti miżuri ġodda, dan lan jista' ma jintlaħaqx f'dan il-perjodu ta' żmien. Biex tgħin fit-tnaqqis ta' tniġġis akustiku, l-Unjoni Ewropea adottat ukoll limiti speċifiċi għall-istorbju mit-traffiku tat-toroq, mill-ferroviji, mill-inġeni tal-ajru u anke minn tagħmir ta' barra.
4: Il-Parlament Ewropew kellu rwol ewlieni fit-tisjieħ ta' dawn ir-regoli. Insista b'mod konsistenti għal standards tal-kwalità tal-arja aktar stretti, infurzar aħjar u miri aktar ambizzjużi. Kellu wkoll rwol ewlieni fir-rispons għall-iskandli, bħall-iskandlu tal-emissjonijiet tal-Volkswagen u fil-promozzjoni tat-tikkettar tal-istorbju fuq il-karozzi, kif ukoll limiti tal-istorbju aktar stretti. Allura, fil-waqt li għatem aktar progress jisir, l-Unjoni Ewropea qed iżżid l-isforzi tagħha biex tnaqqas it-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku, bi pjan ta' sema aktar ċar, toroq aktar silenzjużi u ħajja aktar b'saħħitha.
5: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
6: Eddigi utazásainkra gondolva, vajon mi az, ami egy helyből a leginkább megmarad az emlékezetünkben? Gyakran nem csak a múzeumok és a műemlékek. Lehet ez egy dal, amelyet az utcákat róva hallottunk, egy fesztivál vagy egy környék jellegzetes hangulata is.
7: Az európai városok és régiók arculatát nagy mértékben alakítja a kultúra. Az utcai fesztiválok, a helyi koncertek és a közösségi művészeti projektek összehozzák az embereket és segítenek élhetőbbé tenni a városokat. Ez az elgondolás ihlette meg az Európai Unió egyik legismertebb kulturális kezdeményezésének, az Európa Kulturális Fővárosa programnak az ötletgazdáit is. Melina Mercouri görög kultuszminisztert és francia kollégáját Jack Langot. Kettejük alapkoncepciója egyszerű, de nagyszerű volt. A kultúra képes közelebb hozni egymáshoz a polgárokat.
6: Európa első kulturális fővárosa a tél lett 1985-ben, azóta pedig az évek során Európa szerte több mint 70 város viselte a címet. Köztük két magyar város, Pécs és Veszprém is, 2010-ben, illetve 2023-ban. Minden évben két-három város kap lehetőséget arra, hogy egész Európa előtt, sőt azon túl is bemutassa kulturális életét. De hogy lesz egy európai városból európai kultúrfőváros?
7: A folyamat nem kevesebb, mint 6 évig tart. Először is az Európai Bizottság eldönti, mely országok jogosultak egy adott évben pályázni. Ezután ezen országok indulni kívánó városai pályázatot nyújtanak be, amelyben ismertetik tervezett kulturális programkínálatukat. A pályázatokat egy független szakértőkből álló testület értékeli, majd országonként kiválaszt egy-egy várost. Végül ezek közül kerül ki az a két, vagy néha három város, amely az adott évben Európa kulturális fővárosa lesz.
6: Választáskor több szempontot is figyelembe kell venni. Sokat nyom alatba például a kulturális programok színvonala és kivitelezhetősége, és az is, hogy azok várhatóan milyen hosszú távú előnyökkel járnak majd a város és lakói számára. Ami nem számít a kiválasztáskor, az a város nagysága. A címet több, 100 000-nél kisebb lélekszámú város is megkapta már, például az olaszországi Matera, az írországi Galway és az észtországi Tartu. Ami viszont tényleg számít, az a város emberi, pénzügyi és kulturális potenciája, és hogy mennyire képes minél többeket bevonni a programokba.
7: A kiválasztást követően a városoknak 4 év áll rendelkezésükre a felkészülésre. Ez alatt kell felállítaniuk a szükséges partnerségeket, megszervezniük a rendezvényeket és mozgósítaniuk a városlakókat. Aki tehát a címre jelölt városok egyikében él, nem egyszerű néző, hanem maga is tevékeny résztvevő lehet.
6: Az európai kulturális fővárosok konkrét támogatásban is részesülnek. Megkapják a 1,5 millió euróval járó Melina Mercouri díjat, és lehetőségük van más uniós programokba is bekapcsolódni, például további forrásokhoz juthatnak a kulturális és kreatív ágazatokat támogató Kreatív Európa programból.
7: De a cím messze nem csak a pénzről szól. Jó lehetőség ez a városoknak, hogy a nemzetközi figyelem homlokterében feltegyék magukat a világtérképre, új élettel töltsenek meg egyes városrészeket és közterületeket, élénkítsék az idegenforgalmukat. A cím birtokosai nem csak az adott évben profitálnak abból, hogy ők Európa kulturális fővárosai.
6: Vegyük például Marseille-Provence-ot, Európa egyik 2013-as kulturális fővárosát. Ebben az évben a környékre minden addiginál több 11 millió turista látogatott el, ami jelentősen növelte az ismertségét és a vonzerejét. A turizmus fellendítésén túl pedig maga Marseille-Provence is átalakult. Több közterületet megújítottak, például a tengerparti részt. Új kulturális helyszínek nyíltak, és a kultúra révén sikerült újra szorosabbra fűzni a kapcsolatot a különböző városrészek között. E helyszínek közül sok még ma is használatban van, a városban élők és az odalátogatók örömére.
7: Az európai kulturális fővárosok által kidolgozott programok egyszerre demonstrálják, hogy mennyi minden közös az európaiakban, és azt, ami az adott helyet egyedivé teszi. A koncepció túlmutat a helyi rendezvényeken, egyszerre szólítva meg az európai és az azon kívüli közönséget. A városoknak lehetőségük van bevonni a szomszédos régiókat is, de a program irányítása és levezénylése az ő feladatuk.
6: Tökéletes példa a 2025-ös kulturális főváros, a szlovéniai Nova Gorica, amely szoros partnerséget alakított ki az olaszországi szomszéd Gorícia városával, így először fordult elő, hogy két különböző ország egy-egy városa együtt osztozhatott egy címen. Ők pedig éltek a lehetőséggel, és összekapcsolták a határ két oldalán élő olasz és szlovén közösségeket. Az Európai Bizottság által közzétett beszédében Olaszország elnöke, Sergio Mattarella a következőket mondta erről.
7: A németországi Chemnitz mellett 2025-ben Nova Gorica lett Európa kulturális fővárosa. A szlovén város és testvérvárosa Gorícia együtt vállalta a kihívást, hogy határokon átnyúló kulturális élményt nyújtsanak a látogatóknak. A kultúra ugyanis nem ismer határokat, és benne egy olyan közösség léte jut kifejeződésre, amelynek tagjai nyitottak az ismeretszerzésre, a közös felfedezésre és a kölcsönös gyarapodásra.
6: Világos tehát, hogy Európa kulturális fővárosának lenni egyedülálló lehetőség a városok és polgáraik számára, hiszen a cím kulturális, társadalmi és gazdasági szinten is komoly előnyökkel jár. Felkeltettük az érdeklődését? Ha igen, járjon utána, hogyan támogatja az Európai Unió a kultúrát az ön lakhelyén vagy régiójában.
7: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
8: Одинадцятого липня 1995 року війська боснійських сербів на чолі з генералом Ратком Младичем захопили місто Сребрениця в східній частині Боснії, яке було проголошено безпечною зоною ООН. Протягом наступних днів понад 8 тисяч мусульман, переважно чоловіків і хлопчиків, були систематично вбиті і поховані в братських могилах. У цьому випуску програми «Історія і факти» ми розглянемо одну з найбільш трагічних подій кінця ХХ століття – геноцид у Сребрениці. Ми ознайомимося з контекстом війни в колишній Югославії, подіями, що відбулися в Сребрениці, а також з тим, як це звірство було визнано і як вшановується пам'ять його жертв у всьому світі. Витоки геноциду в Сребрениці можна простежити до розпаду Югославії на початку 1990-х років. Югославія була соціалістичною федерацією, що складалася з шести республік – Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Македонії та Сербії. І почала розпадатися після смерті її багаторічного лідера Йосипа Броза Тіто в 1980 році. Тіто вдавалося підтримувати крихкий баланс між різними етнічними групами в Югославії. Однак після його смерті посилилися націоналістичні настрої і політична нестабільність. У 1991 році Словенія і Хорватія проголосили незалежність, викликавши жорстку реакцію Югославської народної армії, яку контролювали переважно серби. Незабаром конфлікт поширився на Боснію і Герцеговину, яка була найбільш етнічно різноманітною серед шести республік, де босняки, тобто боснійські мусульмани, хорвати і серби проживали в тісному сусідстві. У 1992 році Боснія і Герцеговина проголосила незалежність, що призвело до жорсткої і складної війни за участю багатьох угрупувань. Боснійські серби, яких підтримували уряд Сербії і Югославська народна армія, прагнули створити Велику Сербію за допомогою методу етнічної чистки населення несербського походження з територій, що знаходилися під їхнім контролем. Сребрениця, місто на сході Боснії, стало символом жорстокості війни. У 1993 році Організація Об'єднаних Націй оголосила цю територію безпечною зоною, де не повинно було бути збройних нападів і ворожих дій. Незважаючи на це, сили боснійських сербів оточили анклав, перекривши доступ до продовольства, медикаментів та гуманітарної допомоги. До липня 1995 року ситуація в Сребрениці досягла критичної межі. Місто було заповнене тисячами біженців-босняків, які втекли з навколишніх територій. Сребрениця була беззахисною і страждала від гострої нестачі найнеобхідніших товарів. 11 липня 1995 року сили боснійських сербів під командуванням генерала Ратко Младича захопили Сребреницю. Розташований в місті голландський миротворчий батальйон ООН не зміг запобігти захопленню. Згодом почалися систематичні масові вбивства чоловіків і хлопчиків-босняків, а жінок, дітей і людей похилого віку примусово виганяли з території. Протягом наступних кількох днів в Сребрениці та її околицях стратили приблизно 8 тисяч босняків, переважно чоловіків і хлопчиків. Тіла жертв були поховані в братських могилах. Багато з них пізніше були ексгумовані та перепоховані, намагаючись приховати докази геноциду. Тисячі жінок, дітей і людей похилого віку були примусово депортовані, а від 20 тисяч до 50 тисяч жінок і дівчат зазнали сексуального насильства. Міжнародна спільнота поволі реагувала на звірства в Боснії. Події в Сребрениці, однак, шокували світ і підкреслили невдачі миротворчої місії ООН. У відповідь НАТО завдало повітряних ударів по позиціях боснійських сербів, що зрештою призвело до укладання Дейтонської угоди в грудні 1995 року, що поклала край боснійській війні. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії був створений для переслідування воєнних злочинів, скоєних під час конфліктів на Балканах, в колишніх республіках Югославії. У 2001 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії постановив, що різанина в Сребрениці є геноцидом, а кілька ключових фігур, в тому числі Ратко Младич і Радован Караджич, були засуджені за їхню роль у вчиненні звірств. У 2009 році Європейський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці. Європарламент шанував пам'ять жертв і висловив солідарність з їхніми сім'ями, багато з яких досі не знають про долю своїх рідних. Резолюція закликала визнати 11 липня днем шанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці в ЄС і підкреслила, наскільки важливо визнати це звірство для того, щоб піти до справедливості і примирення. У 2015 році Європейський парламент засудив геноцид ще однією резолюцією, яка відзначає 20-ту річницю різанини в Сребрениці. Усі резолюції підкреслюються необхідність для політичних представників Боснії і Герцеговини визнати минуле, щоб працювати заради кращого майбутнього. У ній наголошено на важливості роботи, виконаної Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, та необхідності прискорення судових процесів у сфері воєнних злочинів. У липні 2015 року під час пленарної сесії у Страсбурзі Єврокомісар з питань цифрової економіки та суспільства Гюнтер Етінгер сказав:
9: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
8: ми також повинні визнати, що Європа і світ, в тому числі і ми, не зробили все можливе, щоб захистити жертв. Геноцид у Сребрениці залишив рани і сліди не тільки на Балканах, а й в усій Європі. Він залишив глибокі рани в Боснії і Герцеговині і продовжує накладати на нас моральний обов'язок не забувати.
9: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf,
8: Європарламент також закликав розробити освітні та культурні програми з метою сприяння усвідомленню цих звірств і висловив свою підтримку організаціям громадянського суспільства, як-от Асоціація, Рух матерів з анклавів Сребрениця та ЖЕПА. Такі організації відіграли вирішальну роль у підвищенні обізнаності та сприянні примиренню. Ці резолюції підкреслюють відданість ЄС запобігати таким злочинам та сприяти міцному миру та стабільності в регіоні. На знак визнання масштабів трагедії в Сребрениці у 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 11 липня було проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Це день шанування пам'яті жертв і підтвердження відданості міжнародної спільноти запобігати таким звірствам у майбутньому. Геноцид у Сребрениці є справді однією з найтемніших сторінок новітньої історії. Події, що розгорнулися в липні 1995 року, підкреслюють руйнівний вплив етнічних конфліктів і критичну необхідність ефективного міжнародного втручання. Щорічне вшанування 11 липня – це не лише данина пам'яті жертвам, а й заклик до дій, щоб світ залишався пильним щодо звірств геноциду та етнічних чисток. Це символічне нагадування про те, що міжнародна спільнота повинна відстоювати принципи прав людини і справедливості, щоб не допустити повторення історії. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
10: Euroopa Parlamendis on üks amet, mille nimetus võib tunduda vanamoeline. Kvestor. Pole imestada, kui see sõna teile midagi ei ütle, sest kvestoritest eriti tihti ei räägita. Siiski on see amet Euroopa Parlamendi toimimiseks häda vajalik. Kvestoreid on Euroopa Parlamendis viis ja nad kuuluvad parlamendi juhatusse. Lisaks moodustavad kvestorid kvestorite kogu, mis tuleb tavaliselt kokku kord kuus täiskogu ajal. Kvestorite kogu vastutab parlamendi liikmeid vahetult puudutavate haldus- ja finantsküsimuste ning parlamendi liikmete töötingimuste eest. Nende haldusalasse kuuluvad näiteks meditsiiniteenistus, transport, kontorisisustus, praktikandid ja keelekursused. Endine kvestor Anne Sander selgitas 2024. aasta mais toimunud parlamendi avatud uste päeval kvestorite tööd nii.
2: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper du fonctionnement interne.
10: Laias laastus oleme viis inimest, kes on valitud kandma hoolt Euroopa Parlamendi siseasjade toimimise eest. See tähendab, et me tegeleme sissepääsu ja töökorra reeglite, toitlustamise ning parlamendi liikmete rahaliste õigustega. Lisaks parlamendi siseasjadega tegelemisele oleme teatavas mõttes ka saadikute ametiühing. Me esindame neid. Kui parlamendis on midagi valesti, pöörduvad parlamendi liikmed kvestorite poole ja meie püüame vahendada nende suhtlust parlamendi haldusorganitega. Pärast presidendi ja 14 asepresidendi valimist valivad parlamendi liikmed ka viis kvestorit. Kvestorid valitakse salajasel hääletusel kolmes voorus. Esimeses kahes voorus peavad kandidaadid saama absoluutse häälte enamuse, kolmandas voorus piisab ka suhtelisest enamusest. Absoluutne häälte enamus tähendab seda, et kandidaadi poolt peavad hääletama pooled parlamendi liikmed ja lisaks veel üks parlamendi liige. Suhteline ehk liht häälte enamus aga seda, et kandidaat peab saama rohkem hääli kui teised kandidaadid. Kvestori kandidaate võivad esitada kas fraktsioonid või ühiselt vähemalt 40 parlamendi liiget. Kvestorid valitakse nagu parlamendi president ja asepresidentidki 2,5 aastaks. Juhatuses on kvestoritel nõu andev hääl. See tähendab, et nad annavad juhatusele nõu, aga ei saa osaleda hääletustel. Nad võivad teha muudatusettepanekuid kõigile juhatuse kehtestatud reeglitele. Juhatusest tuleb pikemalt juttu žargooni džungli eraldi osas. Iga parlamendi liige saab soovi korral esitada küsimusi kvestorite töökohta. Kvestorite nimekirja ja vastutusaladega saate tutvuda Euroopa Parlamendi veebisaidil. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
11: Was wäre, wenn es etwas gäbe, was uns an allem zweifeln lässt, was wir sehen und hören? Dieses Etwas gibt es schon. Man bezeichnet es als Deepfake. Deepfakes sind hyperrealistische Medienprodukte. Erstellt werden sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz oder kurz KI. Gemeint sind damit Systeme, die ihre Umgebung analysieren und dabei intelligentes Verhalten zeigen. Sie handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen und sind dabei zu einem gewissen Grad selbstständig. Das Wort Deepfake setzt sich aus Deep und Fake zusammen. Deep bezieht sich dabei auf das Deep Learning, das tiefe Lernen, eine Spielart des maschinellen Lernens. Fake heißt so viel wie manipuliert, gefälscht oder vollkommen erfunden. Die bekanntesten Beispiele für Deepfakes sind Videos. Verstanden werden darunter aber auch Standbilder, Audiodateien oder sogar geschriebene Texte. Wer Deepfakes herstellt, will damit Ereignisse verzerrt darstellen. Zum Beispiel das Aussehen einer Person oder die Dinge, die sie sagt oder tut, verändern. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Reaktion der Europäischen Union auf das Problem der Deepfakes. Bei den bekanntesten Deepfakes wurden die Gesichter berühmter Persönlichkeiten manipuliert. Möglich war das auch deshalb, weil man über sie viel verwendbares Material findet. In die Schlagzeilen kam der Begriff Deepfake im Jahr 2018. Damals hatte man ein Video digital verändert, in dem Barack Obama die Hauptrolle spielte. Dieses Deepfake war aber kein gewöhnliches, denn es war eindeutig als Fälschung gekennzeichnet. Gedacht war es zur Aufklärung. Es sollte zeigen, wie sich diese technischen Möglichkeiten missbrauchen lassen. In dem Video gab der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten allem Anschein nach Folgendes von sich: Wir treten in eine Ära ein, in der unsere Feinde es so aussehen lassen können, als ob jeder zu jedem Zeitpunkt irgendetwas sagen würde. Weil man immer leichter an Programme kommt, mit denen sich Deepfakes erstellen lassen, und es immer schwieriger wird, sie zu erkennen, verbreiten sich Deepfake-Videos im Internet wie ein Lauffeuer. Der Einsatz dieser Technik mag in Kunst, Satire und Unterhaltung legitim sein, doch sind dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Zum Beispiel kann man damit betrügen und erpressen, schikanieren und einschüchtern oder politische Desinformation verbreiten. Deepfakes zielen auf einzelne Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ab. Sie können den Ruf schädigen und finanzielle oder psychische Folgen haben. Bislang waren die allermeisten Deepfakes Pornovideos, in denen Frauen ohne ihre Zustimmung in verfälschten Szenen abgebildet wurden. Überhaupt leiden unverhältnismäßig mehr Frauen unter dem, was Deepfakes anrichten. Das deutet auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin: die geschlechtsbezogene Diskriminierung, die mit ihnen einhergeht. Ganz unmittelbar von böswilligen Deepfakes betroffen sind diejenigen, die Opfer von Betrug, Erpressung, Desinformation oder nicht einvernehmlicher Pornografie werden. Deepfakes können darüber hinaus besorgniserregende Tendenzen in unseren Medien verstärken und unsere Gesellschaft und Demokratie verzerrt darstellen. Mit ihnen kann man Beweise fälschen, öffentliche Debatten manipulieren oder sogar politische Prozesse destabilisieren. Die gefährlichste Seite von Deepfakes ist für viele die politische Desinformation. Wenn sie zum passenden Zeitpunkt in einem Wahlkampf eingesetzt werden, können sie auf mehreren Ebenen großen Schaden anrichten. Doch das größte Opfer von Deepfakes ist wohl die Wahrheit. Manipulierte Videos können täuschend echt aussehen, aber genauso gut können echte Aufnahmen fälschlicherweise als hochwertige Deepfakes abgetan werden. Allein zu wissen, dass es Deepfakes gibt, könnte uns alle Mediendarstellungen hinterfragen und die Echtheit von allem anzweifeln lassen, was wir online sehen und hören. Die Technik an sich ist legal. Anders verhält es sich mit einigen ihrer böswilligen Anwendungsformen. Damit solches Material weder erstellt noch verbreitet wird, muss deshalb sowohl rechtlich als auch technisch dagegen vorgegangen werden. Die Gefahr ließe sich zum Beispiel teilweise dadurch bannen, dass Deepfakes eindeutig als unecht gekennzeichnet werden müssen. Da die Technik dazu missbraucht werden kann, Straftaten zu begehen, muss das Problem nach Ansicht des Europäischen Parlaments vor allem der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden. Manipulierte Medien sind zwar nichts Neues, aber Deepfakes sind möglicherweise schwieriger zu erkennen als frühere Manipulationen. Außerdem nutzen wir die sozialen Medien und private Messaging-Apps mehr denn je, und in der Regel ist die Aufsicht über diese Medien nur begrenzt. Das bedeutet, dass sich Inhalte innerhalb von Sekunden rasant verbreiten können. Auch unser soziales Umfeld kann dabei eine Rolle spielen. Deepfakes gedeihen nämlich in einem Klima, das von wachsendem Misstrauen und Polarisierung geprägt ist. Darüber hinaus kann sich der rechtliche Status von Deepfakes von Land zu Land unterscheiden, sodass sich Schlupflöcher ergeben und sich ihre Urheber der Aufdeckung und Durchsetzung entziehen können. Deepfakes sind natürlich nicht die einzige oder die Hauptursache dieser sozialen, technischen und rechtlichen Probleme. Sie hängen jedoch mit anderen bösartigen Elementen zusammen, die von diesem breiteren Problemkontext profitieren, ihn aufrechterhalten und noch verschlimmern. Das Europäische Parlament hat auch eine Kennzeichnungspflicht für Deepfakes gefordert, und zwar in dem Vorschlag für ein Gesetz über künstliche Intelligenz. mit einem weiteren Gesetzesvorschlag, dem Gesetz über digitale Dienste, sollen außerdem Regeln für die Kennzeichnung und Entfernung illegaler Inhalte festgelegt werden. Dadurch könnte es schwerer werden, Deepfakes zu verbreiten. Über beide Gesetze wird zurzeit verhandelt. Auch in technischer Hinsicht ist man nicht untätig. Die Entwicklung innovativer Lösungsansätze für die Deepfake-Problematik wurde beispielsweise im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Horizont 2020 gefördert. Kurz gefasst, mit technischen und rechtlichen Maßnahmen kann man nicht gegen alle Gefahren bösartiger Deepfakes vorgehen. Wie wirksam diese Maßnahmen sind, hängt davon ab, was technisch und rechtlich unternommen wird, um sie durchzusetzen. Bei allen Einschränkungen muss man natürlich abwägen, damit die Freiheit der Meinungsäußerung und die Freiheit von Kunst und Wissenschaft nicht beschnitten werden. Medienprodukte wie Deepfakes sollte man zwar erstellen dürfen, doch sollte man nicht die Freiheit haben, sie an ein unbegrenztes Publikum weiterzugeben. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Veröffentlichung und Verbreitung bösartiger Deepfakes funktioniert und welche Rolle sie bei allgemeinen sozialen und politischen Tendenzen spielen. Dies sind die Schlüsselfaktoren für ihre Resonanz und Wirkung. Nicht zuletzt hat das Europäische Parlament in diesem Zusammenhang betont, wie wichtig Medienvielfalt, Qualitätsjournalismus und mehr Bewusstsein für das Problem der Desinformationen sind. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
12: Peagi on aeg minna valima. 6. kuni 9. juunil osalevad miljonid inimesed Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otse valitud Euroopa Liidu institutsioon ja Euroopa Parlamendi valimised on üks suurimaid demokraatlikke ettevõtmisi maailmas. Selles saatesarjas teeme ülevaate kõigest, mida peaksid teadma Euroopa Parlamendi valimiste kohta. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas toimib valimissüsteem. Euroopa kodanikud valivad iga 5 aasta tagant oma esindajad Euroopa parlamenti. Praegu on parlamendi liikmeid 705. Järgmises koosseisus on liikmeid 15 võrra rohkem, ehk 720. Igast liikmesriigist valitakse erinev arv parlamendi liikmeid kahaneva proportsionaalsuse põhimõttel. See tähendab, et suurema rahvaarvuga riikidest valitakse rohkem parlamendi liikmeid, aga elaniku kohta on väiksematel riikidel rohkem esindajaid. Ühest liikmesriigist on Euroopa parlamendis minimaalselt 6 ja maksimaalselt 96 liiget. Valimiste korraldus on igas riigis veidi erinev, aga aluspõhimõtted on kõikjal samad. Olenevalt riigist saavad valijad oma valiku teha kas erakondade, konkreetsete kandidaatide või mõlemate seast. Euroopa parlamendi valimistel kasutatakse proportsionaalse esindatuse süsteemi. See tähendab, et ühest erakonnast valituks osutunud parlamendi liikmete arv on proportsionaalne erakonnale antud häälte arvuga. Aga kes üldse Euroopa parlamendi valimistel hääletada saavad? Valimistel osalemiseks pead olema mõne liikmesriigi valimisealine kodanik. Eestis nagu ka enamikus Euroopa Liidu riikides, on valimis iga 18 eluaastat. Kreekas saab valimistel osaleda alates 17. eluaastast ning Austrias, Belgias, Saksamaal ja Maltal alates 16. eluaastast. Teises liikmesriigis elaval Euroopa Liidu kodanikul on õigus hääletada kas oma koduriigis või elukohariigis, aga mitte mõlemas korraga. Euroopa parlamendi valimistel hääletamine käib järgmiselt. Enne valimisi koostavad erakonnad oma nimekirjad. Valima minnes näed erakondade nimesid ja iga erakonna all selle kandidaatide nimekirja. Seejärel saad hääletada endale sobiva erakonna kandidaadi või erakonnatu üksikkandidaadi poolt. Pane tähele, et sinu antud hääl mõjutab ka seda, mitu kohta sinu valitud kandidaadi erakond Euroopa Parlamendis saab. Erakondade nimekirjad võivad olla kas avatud või suletud. Suletud nimekirja puhul osutavad valituks erakonna nimekirjas eespool asetsevad kandidaadid. Avatud nimekirja puhul, mida kasutatakse ka Eestis, saavad parlamenti kandidaadid, kes saavad erakonnas kõige rohkem hääli. Hääletuse lõppedes loetakse hääled kokku. Mandaadid jaotatakse selle põhjal, kui suure osa häältest erakond sai. See tähendab, et kõik erakonnad on parlamendis esindatud vastavalt nende toetusele. Sinu hääl mõjutab seda, kes esindavad sind Euroopa Liidu uute õigusaktide ettevalmistamisel. Parlamendi liikmete vahendusel mõjutab sinu hääl ka Euroopa Komisjoni valimist. Need otsused kujundavad nii sinu kui ka paljude teiste eurooplaste igapäevaelu. Sinu hääl mõjutab demokraatia käekäiku Euroopas. Demokraatiat ei tohi pidada enesestmõistetavaks. See on meie ühine saavutus ja seega ka meie ühine vastutus. Meil kõigil tuleb anda oma panus. Demokraatia hoidmine on meie kõigi teha. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
13: Le malo ljudi je imelo tako uspešno umetniško in politično poklicno pot kot Melina Mercouri. Bila je slavna igralka in mednarodna filmska zvezda, po grškem državnem udaru leta 1967 pa je postala še politična ikona. Na potovanjih po vsem svetu je obsojala diktaturo in se zauzemala za demokracijo. Po padcu režima je postala grška ministrica za kulturo z najdaljšim mandatom in ustanovna članica vse grške socialistične stranke. Prizadevala si je za kulturno ozaveščanje v Evropi, del njene zapuščine pa sta med drugim program Evropske prestolnice kulture in fundacija Meline Mercouri. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Amalija Marija Mercouri se je rodila leta 1920 v Atenah. Po diplomi iz dramske igre je hitro postala uspešna gledališka igralka. Zaslovela je leta 1949 z dramo Tramvaj po želenje, kmalo potem pa je osvojila nagrado Marike Kotopuli za najboljšo igralko. Svojim prvim filmom Stela, ki ga je režiral Mihalis Kakojanis, se je leta 1956 uspešno predstavila na festivalu v Cannesu. Tam je spoznala ameriškega filmskega ustvarjalca Julesa Dessina, s katerim sta se poročila in sodelovala tudi na poklicnem področju. Leta 1960 je na Kanskem festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Nikoli v nedeljo, ki je prejel tudi 5 nominacij za Oskarja. 21. aprila 1967 je med nastopom v New Yorku izvedela, da je skupina vojaških častnikov prevzela oblast v Grčiji in vzpostavila vojaško hunto, znano tudi kot režim polkovnikov. Hunto je odtlej ob vsakem nastopu obsodila in ponovila svoje vodilo, demokracija bo zmagala. V naslednjih 7 letih, kolikor je trajal režim, je na obiskih po vsem svetu pozivala k ponovni vzpostavitvi demokracije. Hunta je oduzela grško državljanstvo, kar pa je njeno odločnost le še okrepilo. Nekega dne so me ob 4:00 zjutraj poklicali z časopisa Daily Mail in mi povedali, da so mi oduzeli državljanstvo. To se ni dotlej zgodilo še nikomor. V pol snu sem o polomljeni angleščini odgovorila. Rodila sem se kot Grkinja. On se je rodil kot fašist in bo umrl kot fašist. Jaz pa sem se rodila kot Grkinja in bom kot Grkinja tudi umrla. Kljub grožnjam in celo poskusu umora ni odnehala. Boj je nadaljevala z govori, koncerti in intervjuji, dokler se ni v Grčiji leta 1974 spet vzpostavila demokracija. Melina Mercouri je nato v domovini sodelovala pri ustanovitvi vse grške socialistične stranke leta 1977 pa je bila izvoljena v parlament. Ko je stranka leta 1981 zmagala na volitvah, je postala ministrica za kulturo. Bila je prva ženska na tem položaju in grška kulturna ministrica z najdaljšim mandatom doslej. Grško kulturno življenje je v času njenega ministrovanja zaživelo. Za državljane je odprla muzeje, spodbujala je izobraževanje prek kulturne dediščine, bila pa je tudi pobudnica velikih projektov, kot je Muzej bizantinske kulture v Solunu. Veliko je storila tudi za vračilo Elginovega oziroma partenonskega marmorja. Kaj Shakespeare pomeni za Anglijo? Pa katedrala svetega Pavla? Kaj Taj Mahal predstavlja za Indijo? Kaj poslikave v Sikstinski kapeli pomenijo Italiji? Partenonski marmor je naš ponos, naša identiteta in današnja vez z grško odličnostjo. Je umetniško delo, ki ponazarja našo predstavo demokracije in svobode. Synonymous with our concepts of democracy and freedom. Najvidnejši dosežek Meline Mercouri na ravni Evropske unije je bila pobuda za Evropsko prestolnico kulture. Kulturne ministre držav članic je prepričala, da mora biti kultura v osrčju identitete Evropske unije. Atene so tako leta 1985 postale prva evropska prestolnica kulture. Že pred padcem železne zavese je spodbujala tudi kulturne povezave z vzhodno Evropo. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je igralski poklic znova združila s politiko. Ko je leta 1993 vsegrška socialistična stranka ponovno zmagala na volitvah, je spet postala ministrica za kulturo. Prizadevala si je zlasti za povezovanje kulture in izobraževanja. Melina Mercouri je umrla leta 1994 v New Yorku. Pokopali so jo z državniškimi častmi, s čimer so ji Grki izkazali svoje spoštovanje. Njena vizija živi naprej v fundaciji Meline Mercouri, ki spodbuja grško kulturo po vsem svetu. Od leta 2007 podeljuje tudi gledališko nagrado Meline Mercouri za najboljšo mlado igralko. Prejemnica si nadene broško Meline Mercouri, ki se prenaša od zmagovalke do zmagovalke in s katero dobitnice nagrade ohranjajo spomin na slavno igralko. Melina Mercouri si nikoli ni želela nazivov in nagrad. Njeno delo je izhajalo iz ljubezni. Ljubezni do Grčije in ljubezni, ki jo je ta vračala. Njena zapuščina in vizija pa še danes navdihujeta nove generacije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.